A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

legjobb zenék. A legjobb zenék. Edit. 4, 3, 2, 1.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A társadalmi béke helyreállításáról beszélt a miniszterelnök. Nem szabad megzavarni a kérészek rajzását. Többfelé jöhetnek ma záporok, zivatarok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt a parlamentben tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemeltek ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két, ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. Erre a rendőrség hívta fel a figyelmet annak apropóján, hogy megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már az természetkárosításnak számíthat, ha valaki szándékosan megzavarja a rajzást, de befogni, elpusztítani is tilos a Tisza virágokat. Rekordgyorsasággal megtelt a Lidl Balaton átúszás rajzzónája. Hetekkel a start előtt elfogyott mind a 10.500 hely az 5,2 kilométeres főtávra, közölték a szervezők. Az átúszást a tervek szerint július 18-án rendezik meg Révfülöp és Balatonboglár között. Néha jól összegyűlnek a felhők, keleten eshet is, de amúgy napsütés is jut nekünk. Estétől aztán nyugat felől újabb zordabb felhők érkeznek. A Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor vagy akár heves zivatar. A levegő 27-34 fokig melegszik. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, 20-27 fokot mérhetünk. Pénteken a felhők mellett sok napsütésre a fővárosban 24 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, kis egy

0: még, mert jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
3: Több felé megnövekedhet a gomoly felhőzet és záporok, zivatarok valószínűek. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcs szezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid, 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, közben egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye is, ami az árakra is hatással van. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálcium-kloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Több mint 16 kiló kábítószer gyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett, a rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket, egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szápos Balaton áttúszásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott. A sofőrnek 140 ezer forint bírságot kellett fizetnie. A budapesti rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb balesetet egyebek mellett a gyorshajtók okozzák, ezért a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. 11 helyszínen több mint 100 programmal, tárlatvezetésekkel, előadásokkal, koncertekkel, interaktív foglalkozásokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket június 20-án a Múzeumok éjszakáján, Szombathelyen. A látogatók régészeti, történeti és fotoművészeti programokon is részt vehetnek, de vezetett intézetlátogatás keretében bemutatják a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet működését is. A fogvatartotti zárkák, a szolgálati kutyák munkáját és a börtöntörténeti kiállítást. A Múzeumok éjszakája Szombathelyi helyszínei 17 és 24 óra között várják a látogatókat. Sztrájkolnak június 10-én szerdán a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercitynek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint

0: tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, például az 1-es, a 3-as és a 4-es, 6-os villamost, a 2-es metrót, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrsvezér terét és a Korvin negyedet érintette. Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányságot vezette. Az ORFK élén Balog János rendőr altábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzúzalék, így a mentesítés is megkezdődhet. A két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfalt réteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik a kőzúzalékot, és teljesen új utat építenek. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. Hétfőn elindult a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tartanak a szabadban. A programban résztvevő fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi átlagos havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az iroda bérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt kívánok! A hét közepén június 10-e van. Szerda, a Gréták és a Margitok névnapja, nekik és minden szülinaposnak nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok már is Justin Timberlake dalával. Szól a Señorita, és szóljon, aki dugott balesetet lát, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az év 161. napján, június 10-ére virrattunk, Gréták, Margitok, szülinaposok. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Ma van a Magyar Ügyészség napja, illetve a Kézművesség világnapja is. Először a perzsák vezették be, eleinte saját nemzeti ünnepként, majd később használva a World Handcrafts Day megnevezést, hivatalos világnappá vált. Hívható SMS, Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155, hamarosan Horváth Tamás, most viszont Alexandra Börkjön Floridával. Bad Boys a Besten, jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Mindjárt szól, az égni fogunk Sompoldal, a Bibi Burning, mi pedig ázni fogunk, estétől jön a hidegfront záporokkal, zivatarokkal. Közben még akár 33 fok is lehet ma napközben a legmelegebb helyen. További részletek hamarosan, aztán zenélünk tovább. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Északon borongós idő lesz, máshol több órás napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcs szezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid, 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, közben egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye is, ami az árakra is hatással van. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. Több mint 16 kiló kábítószer gyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett, a rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket, egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak. Sztrájkolnak június 10-én szerdán a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenéjék a hét közepén hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé lehet. Gumoly felhő, fátyol felhőzet, nyugaton, északnyugaton lesz felhősebb. Az ég, záporok, zivatarok napközben a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő, estétől pedig egy hideg front nyomán újabb csapadék érkezik. 21 és 33 fok között alakul a maximum, nyugaton esik vissza a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula várható. És ami várható, ha az a folytatásban többek között Mészi Grédala vagy Pápa Jocié, mindenek előtt azonban DJ Antoine jön, és a Welcome to Saint-Tropez a beste. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek fele

A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hét után is szólnak a legjobb zenék, például a Compact Discótól.

0: vagy a Black Street-től és Dr. Dre-től. A kidugott balesetet lát, Grétát, Margitot szülinapos szeretne ünnepelni, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
4: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv, kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Fontos a megbízhatóság?
8: Pakronet.
9: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
7: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
8: Makronet.
9: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
7: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
10: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
11: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
12: A Best FM-en minden

0: Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcs szezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid, 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, közben egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye is, ami az árakra is hatással van. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. Több mint 16 kiló kábítószer gyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett, a rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket, egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott. A sofőrnek 140 ezer forint bírságot kellett fizetnie. A budapesti rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb balesetet egyebek mellett a gyorshajtók okozzák, ezért a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett több felé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt a hét közepén, június 10, szerda, Gréta Margit napja, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, és ebben az órában biztosan hozom Király Viktor dalát, szól majd a szóló. Itt lesz a Sixpence None the Richer, az órát Amy Winehouse-dal a Back to Black Indy.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Yeah. You know what? I like the playoffs.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 161. napján, a Gréták és a Margitok névnapján, a Szecesszió világnapján, és a 90-es, illetve 2000-es évek egyik sztárja érkezik ma Budapestre, méghozzá Jason Derulo a Budapest Parkban ad majd koncertet. Itt a Best a folytatás, viszont Király Viktorral telik, jön a szóló.

0: Ezt a fennem a legjobb zenék. Too Funky címmel George Michael dalát halljuk majd a legfrissebb hírek és a részletes időjárás jelentés után. Előjáróban annyit, hogy míg az Alföldön marad a kánikula, nyugaton már visszaeshet a hőmérséklet. Estétől hideg front jön, záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Északon borongós idő lesz, máshol több órás napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcsszezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid, 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, közben egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye is, ami az árakra is hatással van. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. Több mint 16 kiló kábítószer gyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett, a rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak. Sztrájkolnak június 10-én szerdán a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-nek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: FM, a legjobb zenék.
1: Jó reggelt kívánok, június 10-én, szerdán, a Gréták és a Margitok névnapján. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 1829-ben ezen a napon tartották az első Oxford-Cambridge evezős versenyt. 83 éve a mai napon Bíró László József Argentínában szabadalmaztatta a golyóstollat. 1922-ben ezen a napon született Judy Garland, énekes színésznő, aki az 1939-es Óza csodák csodájában játszott. Ma 61 éves Elizabeth Hurley, brit színésznő, Sir Austin Powers 1-2. És 1973. június 10 megszületett Faith Evans, az amerikai énekes dalszerző, aki több sikeres dalban is közreműködő volt, például az 1997-es Puff Daddy féle I'll Be Missing You-ban, de hallhattuk Whitney Houston oldalán is énekelni 2000-ben a Heartbreak Hotelben. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A 90-es és 2000-es évek

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, hogy milyen időnk lesz a hét közepén, már is kiderül rögtön 8 óra. A friss hírek után pedig zenélünk tovább, többek között Eminemmel és Dido-val. Vagy Rúzsa Magdival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. A legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
3: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
5: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
6: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
7: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Északon borongós idő lesz, máshol több órás napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcs szezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid, 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, közben egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye is, ami az árakra is hatással van. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. 11 helyszínen több mint 100 programmal, tárlatvezetésekkel, előadásokkal, koncertekkel, interaktív foglalkozásokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket június 20-án a Múzeumok éjszakáján, Szombathelyen. A látogatók régészeti, történeti és fotoművészeti programokon is részt vehetnek, de vezetett intézetlátogatás keretében bemutatják a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet működését is. A fogvatartotti zárkákat, a szolgálati kutyák munkáját és a börtöntörténeti kiállítást. A Múzeumok éjszakája Szombathelyi helyszínei 17 és 24 óra között várják a látogatókat. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az elhunyt hírességek Instagram oldalait az örököseik, a hagyatékukat kezelő alapítványok vagy a lemezkiadók működtetik, hogy az emlékük ápolása mellett digitális kegyhelyként és archívumként szolgáljanak a rajongók számára. Így fordulhat elő, hogy a 2001-ben elhunyt alájának 574 ezer követője és hivatalos Instagram oldala is van. Őt halljuk már is, Try Again, 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Been a long time, wishing to left you, without a dope beat.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat a hét közepén. Figyelem, az 51-esen Dunavarsányban összeütközött egy motoros és egy autó, a 26-os kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Ha van közlekedési hír, várom én is, 0620 55 55 155, és már az este érkező hidegfront hangulatát festi alá Eminem és Dido dala. Jön aztán a Besten. Jó reggelt!

0: Ezt a fel a legjobb zenék több dolognak is ma van a világnapja, a szecesszióé, a kézműveskedésé és a jeges teáé. Úgyhogy akár egy finom jeges tea vagy kávé, szendvics, kis reggeli mellett. Meghallgatjuk június 10-e friss híreit, 8:30 után pedig hozom az M-bógot, Free Your Mind, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Északon borongós idő lesz, máshol több órás napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcs szezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid, 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, közben egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye is, ami az árakra is hatással van. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálcium-kloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szápos Balaton átúszásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség. Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go. Freedom.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt a hét közepén, június 10-én estétől újabb hideg front érkezik. Záporokkal, zivatarokkal, hevesebb viharokkal akár. Holnapra jó 5 fokkal lesz hűvösebb, még a mainál is. Mára is frissebb lett a levegő a tegnapi 30 fokhoz képest. Ha dugó baleset van, így szerda reggel, nem sokkal 3:49 után, várom az infót 0620 55 55 155. Simply Red, Fairground. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha nem volt elég erős, vagy nem volt elég a kávé, jön majd Mauro Picotto. A kávé után pedig egy másik ital jut eszembe, Charlie-ről.
2: Kevesszünk egy hajóba, messze a végtelen nagy tengeren át, egy életen át.
1: 0620 55 55 155 telefon SMS Viber rögtön 9 óra. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Fontos a megbízhatóság?
4: Pakronet. Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
3: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
4: Pakronet. Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
3: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
7: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
8: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelésével.

0: A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcs szezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid, 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, közben egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye is, ami az árakra is hatással van. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a Szápos Balaton átúszásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Előtte egy friss, fontos közlekedési infó. Sajnos súlyos baleset történt Szentendrén a Sztarabodai úton a 11-es főúti csomópont közelében. Teljes útzár van ott. Jó reggelt, jó utat! 5 perccel múlt 9, Maxim Levente vagyok. Június 10, Gréta Margit napja, ha névnapos, szülinapos köszöntő közlekedési infó van. 20-as, 55-55-155 telefon SMS Viber számunk.
2: Beste!

Ezt a fem, a legjobb zenék. Június 10-e van, ízlelgessük a szót, június, tehát nyár, és a június igen gazdag külföldi sztárokban, akik hazánkban koncerteznek, rögtön ma Jason Derulo a Budapest Parkban, de holnap és 13-án játszik a Metallica a Puskás Arénában, aztán június 18 Sting, június 20 Scorpions, június 25 One Republic, június 28 Duran, hát nem akármilyen névsor ez, és még egy név a végére, ő majd decemberben karácsonyi ajándék gyanánt játszik a rajongóknak újból Budapesten. Bryan Adams és a Cloud Number 9 folytatja a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, miközben napjainkban a No Doubt-tal a Las Vegas-i Sphere arénát töltik meg estéről estére, és adnak hihetetlenül látványos koncertet. Addig jöjjön egy közreműködés Gwen Stefani-tól 2001-ből Eve dalában énekel Let Me Blow Your Mind a Besten.

0: Estefem a legjobb zenék. Súlyos baleset történt korábban Szentendrén a Staravodai úton a 11-es főút csomópontja közelében. Az érintett szakaszon az utat teljes szélességében lezárták. Jó utat, óvatosan, és érkezik a hidegfront záporokkal, zivatarokkal estétől, hevesebb felhőszakadásokkal akár. És érkezik egy újabb a 90-es és 2000-es évekből is. Mauro Picottótól ez a Komodo a Besten.
1: Best FM, a legjobb

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Bár a dal eredeti a Spandau Ballettől 80-as évek, a PM Down féle feldolgozás abszolút 90-es. Jön a Set Adrift on Memory Bliss és a félig teli pohár a Nox-tól. Hívható SMS, Viber számunk 0620-55-55-155. Itt a vége a szerda reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálcium-kloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a Szápos Balaton átúszásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség. Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Köztük a Sweetbox terápiás dala Minden rendben lesz, Everything's gonna be alright, jön az Enigma, Return to Innocence-el, és jönnek szépen sorjában a sztárok. Ma például Jason Derulo koncertezik Budapesten, de még ebben a hónapban a Metallica, Sting és a Duran Duran is. Az órát indító Pitbull pedig majd július 21-én látható, hallható a Puskásban. I know you want me. 5 perc múlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Ezt a fennem a legjobb zenék. 91-et írtunk, amikor dübörgött a gangster hip-hop. Ekkor a PM Down valami teljesen újat hozott, méghozzá a pszichedelikus pop-rappet, de hívják astral rapnek is a műfajt. A szöveg nem klasszikus rap, inkább egy álomszerű, filozofikus gondolatfolyam. Végig halkan, suttogva rappelve szerelemről, emlékekről és a déjà vu érzésről. A Kortz testvérek, azaz a PM Down pedig ezzel a dallal a 90-es évek elején felért az amerikai slágerlista élére, a Billboard Hot 100 első helyére.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss hírek az utakról. Az M1-esen Budapest felé új terelés épül a 73-as és a 71-es kilométer között. A forgalom a leállósávon halad, lassú torlódik a pálya. M7 Letenye irányában mozgó terelés mellett a belső elválasztó sáv növényzetét gondozzák, ezért Székesfehérvár térségében sávzárásra, kisebb torlódásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, reméljük, hogy tényleg minden rendben lesz. Everything's gonna be alright, szólt a Sweetbox dala, mert hogy este jön a hidegfront záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb felhőszakadással. Holnapra felfrissül a levegő, ez pedig már négy dala a Szószikka Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Annó a lázadó fiatalok, de a vasaló anyukák is szívesen hallgatták. A Red Hot Chili legnépszerűbb dalával, az Under the Bridge-el is készülök, és az egyik kedvenc első emelet dalunkat most az Art Avenue-től halljuk.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben, elér bárhol a csak azért is szerelem.
1: 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunkra jöhet a közlekedési info, friss hírek, aztán a délelőtt utolsó órájában is a legjobb zenék szólnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtották az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. A tavainál jobb a cseresznye termés, csarnoképület gyulladt ki Szabolcsban. Villányi Eszter vagyok. Benyújtotta a kormány az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. Ez a szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az indítvány szerint a források hozzáféréséhez szükséges intézményi és jogállamisági feltételekre irányulnak a módosítások. A javaslat egyebek mellett szigorítaná a vagyonnyilatkozattétel szabályait és ellenőrzését, bővíteni az integritáshatóság jogköreit, a korrupciós bűncselekmények elleni szigorú fellépését,

0: Ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac, nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat az időjárás változására.
1: Kigyulladt egy csarnoképület a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírvátorban. 71 embert kellett kitelepíteni a környékről az éjszakai tűz miatt, írja a katasztrófavédelem. Reggelre a tűzoltók már megfékezték a lángokat, de még tartanak a munkálatok. Méréseket is végeztek a szakemberek. Az üzem területén belül veszélyes anyagok határérték feletti értékeit mutatták ki. Továbbra is súlyos probléma a kábítószerfogyasztás Európában. Egy friss jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás miatt az Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ebben az órában például Will Smith-től, a Black Eyed Peas-től, nem sokára a Hooligans-től, elsőként a svéd Alcazar-tól. This is the world we live in. 5 perc elmúlt 11. 26.06.10 a mai dátum. Szerda van, sok boldogságot kedves Gréták, Margitok és szülinaposok. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Max M. Levente vagyok.
3: Best FM.

Rest FM a legjobb zenék. A Virgin Radio szerint minden idők legjobb brit dala az Oasis szerzeménye, a Wonderwall, amely egyébként az MTV legtöbbet játszott klipjeinek listáján a második helyet érte el. Grammy-díjra is jelölték, és ezzel a dallal tudtak igazán áttörni Amerikában. Jöjjön 1995-ből az Oasis a Wonderwall-lal itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek, új terelést építenek ki az M1-esen Budapest felé, a 73-as és a 71-es kilométer között. A forgalom a leállósávon halad, lassabb torlódik a pálya. Az M7-esen szintén a főváros felé vezető oldalon a 17-es kilométernél is dolgoznak, emiatt a belső sávot lezárták, Török Bálint térségében torlódik a forgalom egy rövid szakaszon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délután Madonna dalával indul, aki hivatalosan is bemutatta új rövidfilmjét, amely vizuális kísérőanyagként szolgál a július 3-án megjelenő Confessions 2 című albumhoz. És hallható még valaki a dalban, Britney Spears, Me Against the Music, és itt lesz már is pillanatokon belül Majoros Rita, a dalt már ő indítja. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: hírek a Best FM-en.
1: A büfékocsikban vizsgálódott a fogyasztóvédelem. Kedvezően adóznak a nyári diákmunkások. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. Több mint 17 millió forintos bírságot szabott ki a hatóság a mozgó vendéglátó egységekre, főképp higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. A több mint 400 vizsgálat tizedénél volt baj a tisztasággal, de olyan is előfordult, hogy lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket találtak. Pozitív tapasztalat, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyeken többnyire minden rendben volt. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Lincmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 000 forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. A múlt heti országos razzián a kétkerekű járművekre összpontosítottak a rendőrök. Leggyakrabban csak nem 270 esetben a nem megfelelő vagy hiányzó világítás miatt büntettek. Bukósisak nélkül több mint 130-an közlekedtek, a rendszámtáblát is mintegy 50-en takarták el, és majdnem 20-an nem viseltek láthatósági ruházatot lakott területen kívül. Ezen kívül több ezer közlekedési szabálytalanság miatt is intézkedtek a rendőrök. Megbénult ma a vonatközlekedés Franciaországban. A francia állami vasúttársaság 4 szakszervezete ugyanis 24 órás sztrájkot hirdetett. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. Az érdekképviseletek béremelést és a vasúttársaságot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás napot, kellemes szerdát kívánok mindenkinek. Hát induljon be ez a délután. Én Majoros Rita vagyok, elindítom Ricky Martin és Maya romantikus dalával. Jön a Private Emotion hamarosan, itt lesz a Daft Punk is, és az Around the World, na meg Britney Spears Madonnával. Ez a Me Against the Music, ezzel indítom az egész délutánt. Töltsék velem, ameddig csak tudják.
1: Best.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem töltik ezt a jó néhány órát, és istenében fogunk szórakozni igazából, mert hogy itt vagyunk a hét közepén, a szerda néha egy kicsit egy ilyen nehezebb időszak, legalábbis ezt szokták írni a hallgatók, hogy ott van még a hét elejé lendület, hétfőn kedden, és ugye csütörtök pénteken már mindenki hangolódik a hétvégére, de a szerda valahogy egy kicsit nehezebben megy, úgyhogy ezt fogjuk most így megcáfolni, és hozzam a legjobb zenéket mellé, hogy igazán a munkakedvünk is megjöjjön. Ricky Martinnal és Mejával megy tovább a nap, jön a Private Emotion, hamarosan hozom a napkérdését is, és természetesen rengeteg érdekességet. Tartsanak velem!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is útitások lehetünk, szóval ha van közlekedési infójuk, megköszönöm, hogyha elküldik. Én pedig már mondom is, hogy az M1-es autópályán Budapest felé új terelést építenek ki. Ezért a 73-as és a 71-es kilométerek között a forgalom csak a leállósávon halad, úgyhogy ma is lassulás tapasztalható. Csak úgy, mint szintén az M1-esen csak Hegyeshalom felé, Tatabánya térségében elég nagy a forgalom az 56-os kilométernél, úgyhogy szintén torlódás van. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Száguldó csillag, csak lenne

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kowalski meg a Vega 15 millióból egy, hát ez volt a záros sláger ebben az órában, de pár perc és délután egy óra, és már nyitom is a hírek után a következő órát. George Michael-lel jön a Flawless. És itt lesz Miller Dávid dala is a Sütanap.
2: Sütanap, hogyha veled vagyok, minden mese szép. Sütanap, és a napsugarakkal a tekintetem a tiédbe ég.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A vasúti lassú jelekkel veszik fel a harcot, még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, változékonyabb idő jön. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Fellépnek a vasúti lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indult a MÁV-nál, azzal a céllal, hogy legalább a legfontosabb és legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Vitézi Dávid jelezte, májusban a Budapest-Pécs fővonalon, Réczilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A tárca vezető arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Június végéig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. 170 ezeren ugyanis még nem rendezték az idei tételt, közölte a NAV. Legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést lehet igényelni az adóhivataltól. A kérelmet nem kell indokolni, az elbírálás is automatikus és pár kattintással intézhető a mobilappon. A NAV figyelmeztet, aki nem fizeti be a gépjárműadót és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. Több mint 17 millió forintos bírságot szabott ki a hatóság a mozgó vendéglátó egységekre, főképp higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. A több mint 400 vizsgálat tizedénél volt baj a tisztasággal, de olyan is előfordult, hogy lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket találtak. Pozitív tapasztalat, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyeken többnyire minden rendben volt. Kigyulladt egy csarnoképület a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. 71 embert kellett kitelepíteni a környékről az éjszakai tűz miatt, írja a katasztrófavédelem. Reggelre a tűzoltók már megfékezték a lángokat, de még tartanak a munkálatok. Méréseket is végeztek a szakemberek. Az üzem területén belül veszélyes anyagok határérték feletti értékeit mutatták ki. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében egy anya medvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra is elmúlt, szép napot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na gyerünk, most már jöhet a délutáni kávé, kicsit ocsúdjunk fel az ebéd után.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék. Curtis dalát hallottuk, ez volt a Fehér Rózsa. Kenny Dope és a Bucketheads pedig felrázza a délutánt a folytatásban. Előtte viszont jön a napkérdése. Szerintem nagyon sokan vagyunk úgy, hogy szeretünk kedves szavakat kapni, egy-egy bókot, vagy szimplán tényleg egy-két kedves gondolatot. Szóval arra vagyok kíváncsi, kinek mi volt a legszebb dolog, amit mondtak neki. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. És akár a Facebook és Instagram oldalunkra is, úgyhogy várom a kommenteket. De hozom cserébe a legjobb zenéket, úgyhogy nem maradom csöndben. Jön mindjárt Brandy és Mónika és The Boy Is Mine. Előtte, ahogy ígértem, egy kis délután felrázás, Kenny Dope és a Bucket ez dalával, The Bamba Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Brandy és Mónika énekelte, hogy The Boy Is Mine a folytatásban. Én nem éneklek, viszont közlekedési információkkal jelentkezem. Az M1-es autópályán Budapest felé új terelés épült ki, ezért a 73-as és a 71-es kilométerek között a forgalom a külső és a leállósávon halad, úgyhogy lassulás van. Szintén az M1-esen torlódás alakult ki Tata térségében is, méghozzá mindkét irányban. Budapest felé a külső sávban 6 kilométert is meghaladta már a torlódás, az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon pedig 3-4 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber is hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, nagyon megköszönöm, hogyha felhív vele. De írt Budapestről is egyébként Nóra, hogy baleset történt a Széll Kálmán téren, méghozzá Szilágyi Erzsébet fasor Széll Kálmán tér találkozásánál, úgyhogy ott is figyelni kell. De írt valaki név nélkül, hogy a Falk Miksa utcában is baleset történt, a Markó utcai kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Caesar Sisters, I Don't Feel Like Dancing, ez a dal zárta az órát, imádom és tudnám órákig hallgatni, de nem kell, mert a következő órában egy isteni válogatást készítettem. Pár perc és délután 2 óra, aztán itt lesz majd Adamski és Szildala Killer. És zenél majd Roy és Ádám, Péli Barnával, jön a Feketén a Hófehér.
2: Feketén a hófehér, éppen attól, hogy más jól összefér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtották az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot, a tavainál jobb a cseresznye termés, bárki bekapcsolódhat az Adria élővilágának kutatásába. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Benyújtotta a kormány az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. Ez a szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az indítvány szerint a források hozzáféréséhez szükséges intézményi és jogállamisági feltételekre irányulnak a módosítások. A javaslat egyebek mellett szigorítaná a vagyonnyilatkozattétel szabályait és ellenőrzését, bővíteni az integritás hatóság jogköreit, a korrupciós bűncselekmények elleni szigorú fellépés érdekében pedig a fizetési műveletek átláthatóságát is erősíteni. Június végéig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. 170 ezeren ugyanis még nem rendezték az idei tételt, közölte a NAV. Legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést lehet igényelni az adóhivataltól. A kérelmet nem kell indokolni, az elbírálás is automatikus és pár kattintással intézhető a mobilappon. A NAV figyelmeztet, aki nem fizeti be a gépjárműadót és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk.
1: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét. Az Adriai tenger fényképes megfigyelését kérik a horvát kutatók. A helyiek mellett a turisták is bekapcsolódhatnak a tudományos adatgyűjtésbe. Az Egy kép a tengerért című kampánnyal az Adria környezetének kutatásához várnak segítséget. Azt kérik, hogy ne csak emlékfotókat készítsenek a résztvevők, hanem dokumentálják az élővilágot és a változásokat is. A képeket a Crafting the Sea telefonos alkalmazással lehet beküldeni. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítés.

Budapest FM a legjobb zené. Kinek mi volt a legszebb dolog, amit mondtak neki? Ma délután ezt a kérdést tettem fel, és nagyon-nagyon sok üzenet érkezett, és tényleg jobbnál jobbak. Van egy-két humorosabb is, de van nagyon romantikus is, és bevallom őszintén, még megható is. Na gyorsan nézzünk párat. Azt írja Péter, a nagyapám azt mondta egyszer nekem, büszke vagyok rád. Kevés szó, de azóta is őrzöm, és talán ez volt a legszebb mondat, amit kaphattam tőle. Józsi azt mondta, hogy neki az anyukája gyerekkorában mindig azt mondta, bármi történik is, haza mindig jöhetsz. Szerinte ennél gyerekként nem is kell több. Van benne valami. Írt Marianni is, a lányom közölte, anya, te nem is vagy olyan ciki. Hát egészen megható pillanat volt, imádom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hát jöhetnek ide még hasonló üzenetek. Önöknek mi volt a legszebb dolog, amit hallottak, vagy amit önöknek mondtak? Várom a válaszokat, cserébe Crystal Waters dalt hozok. 100% Pure Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan ültek ma is autóba, egy picit minden sofőr legyen ma figyelmesebb. Elég nyomott kint az idő, és elég füllett az idő, úgyhogy engedjék le az ablakot, szellőztessenek, egy kicsit óvatosabban vezessenek, és figyeljenek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, mert Nyírbátorban a hajnali óráktól egy Baromfi feldolgozó üzem ég. A környező utakon zárásokra kell számítani. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé pedig egy kamion defektet kapott, és a 33-as kilométernél a belső sávban a szalagkorlátnak ütközött, Budapest felé tartó átterelt sávot le is zárták. Mindkét irányban csak egy-egy sáv halad, úgyhogy Bicske térségében torlódik a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Így szólnak a kedvencek, szokás szerint a 94.3 Best FM-en, és ez már a szerda délutánunk kellős közepe, baljai hallgatók. Tisztelettel köszöntök mindenkit. A mikrofonnál Molek Csongor egészen este 6 óráig, ha jól számoltam, és általában jól szoktam. Kelly Rowland az első előadó. Meghallgatjuk azonnal a Work című felvételét. 90

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Üdvözlöm a hallgatókat innen Bajáról és a környékről. A nevem Oleg Csongor, és jelentkezem 3 órán keresztül a legjobb zenékkel, és persze hasznos infókkal helyi szinten. Annyi, hogy most az időjárásra fókuszálunk a holnapira. És holnap már csütörtök, elméletileg érkezik egy front, és valószínű kapunk némi csapadékot, eső, zápor, még az ivatart is említik a hozzáértők ide a déli ország részbe, és ahol lesz csapadék, ott erősebb szél

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Északon borongós idő lesz, máshol több órás napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcs szezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid, 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, közben egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye is, ami az árakra is hatással van. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szápos Balaton átúszásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves bajai közlekedők, a rendőrség hívja fel fokozottan a figyelmet, hogy a kijelölt gyalogos átkelőhelyek tényleg fokozott figyelmet igényelnek valamennyi közlekedőtől, a gyalogosok csak kellő körültekintés után lépjenek az úttestre, a járművezetők pedig időben csökkentsék sebességüket és adjanak elsőbséget az átkelni szándékozóknak. A kerékpárral és elektromos rollerrel közlekedők számára különösen fontos a láthatóság és a védőfelszerelések használata, a bukós isak viselése, a megfelelő világítás és a fényvisszaverő elemek alkalmazása jelentősen csökkentheti a balesetek kockázatát. A figyelmetlenség, a túlzott sebesség, valamint a mobiltelefon használata a közlekedés közben komoly veszélyforrást jelent, és néhány másodpercnyi kihagyás is elegendő lehet egy súlyos baleset bekövetkezéséhez. Mindenkinek balesetmentes kilométereket kívánunk. Zenél most a Backstreet Boys, és tőlük meghallgatjuk a Quit Playing Games című slágert.

0: right. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri állatkertben. A Győri állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
4: Tóth Zoltánt, a Győri állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyur.com oldalon.
5: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Vátaszéki út 132.
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Fontos a megbízhatóság?
8: Pakronet.
9: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
7: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
8: Pakronet.
9: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
7: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
10: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
11: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
13: Így szólnak a kedvencek, szokás szerint a 94.3 Best FM-en, itt Baján és a környéken. Üdv a hallgatóknak, remélem újak vannak velünk, őket is szeretettel köszöntöm. A mikrofon mögött Molek Csongor, még a következő 120 percet mindenféleképpen együtt töltjük. És ezt az órát most a Duran Duran indítja, tőlük szól a Sunrise című dal.

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha annak látszik, ami marad itt ennek.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 94.3 Best FM.
1: A legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Remélem velünk vannak még a hallgatók. Én Molek Csongor vagyok. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Így június 10-én, már lassan a késő délutánnál járunk. És vannak névnaposaink. A Diánák, Margitok és Gréták. Hát hölgyeim, nagyon boldog névnapot kívánok. A szülinaposoknak pedig nagyon boldog születésnapot. Nézzük, hogy miről híres még a mai nap. Ma van 13. éve a Szecesszió világnapja. És 108 esztendeje elsüllyedt a legnagyobb magyar gyártású csatahajó, ez volt a Szent István. Híres emberek, akik június 10-én születtek, 147 éve született Szabó Dezső, író, kritikus, publicista. 127 éve látott napvilágot Martin Ferenc, Kossuth-díjas szobrász, festő, aki a nonfiguratív irányzat egyik első magyar képviselője volt. És 120 éve látott napvilágot Viski János, Kossuth és Erkel-díjas zeneszerző, zenepedagógus. Az ünneplő hallgatókat Isten éltesse sokáig Baján és a környéken, most Janet Jackson felvételével folytatjuk a műsort, a sláger címe That's the way love goes. Like a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: Sikeres volt a Dunakömlődi falunap, lepke megfigyelés sötét völgyben és Marcell és Dorka kitűnően teljesített. Köszöntöm Önöket, 2026. június 13-a van. Az Oxigén Média hír összefoglalóját hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. 19. alkalommal rendezték meg a Dunakömlődi falunapot június 6-án. Az esemény idén is a halászlépőző versennyel vette kezdetét. Ezután színpadi produkciók következtek, többek között a Dunakömlődi Nyugdíjas Klub műsora és Fekete László erős ember bemutatója. A nap sztár fellépői a Bestiák, valamint MC Haver és a Technő voltak. Beszámoló a Telepaks oldalán. A klímaváltozás hatására egyes fajok eltűnnek vagy visszaszorulnak, mások pedig megjelennek. A Szekszár mellett sötét völgyben tartott éjjeli lepke megfigyelés is érdekes tanulságokat hozott. Az Európai Unió minden országában a napokban tartottak éjjeli lepke megfigyelést, így hazánkban is a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület lepkevédelmi szakosztályának koordinálásával. A közel 30 helyszín egyike a Szekszárhoz tartozó sötét völgy volt, ahol dr. Kalotás Zsolt vezetésével végeztek felmérést önkéntesek érdeklődők bevonásával, immár 5. alkalommal. A programvezető elmondta, hogy a lepke monitoring időpontját minden évben EU-s szinten határozzák meg, így esett most június elejére. Ilyenkor minden helyszínen azonos módszerrel figyelik meg az éjjeli lepkéket, kifeszítenek egy fehér lepedőt, megvilágítják, az pedig odavonza a repülőrovarokat. A lepkékről fotó készül, azok alapján összeáll egy lista, amelyet az MME összegez, majd továbbít az európai partnerek felé, számol be róla Teol. A Bajai Táncsport Egyesület versenyzői Deák Marcell és Kovács Dorka életük első táncversenyén kiemelkedő eredményeket értek el. A 2026. június 7-én Csömörön megrendezett szabadidős országos bajnokságon a gyermek második korcsoport kezdő standard kategóriájában ezüstérmet, vagyis második helyezést szereztek. A latin táncok verseny számában pedig minden ellenfelüket maguk mögé utasítva országos bajnoki címet nyertek. A fiatal páros felkészítője Orbán Ferencné, táncpedagógus. Egésznapos vízi nyílt napra várta az érdeklődőket június 6-án az Atomerőmű Sportegyesület a Csónakháznál Pakson és a Duna túlpartján kialakított homokos partszakaszon. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozza az embereket a Dunához és a szabadidős vízi sportokhoz. A résztvevőket többek között akadálypálya, ugrálóvárak, strandprogramok várták, számol be róla a Telepaks. A napokban egy férfi közlekedett egy quadból és egy hozzá kapcsolt pótkocsiból álló jármű szerelvénnyel a 61-es számú főúton Dunaföldvár felől előszállás irányába. Haladása során a 3-as kilométer szelvénynél egy jobbra ívelő kanyarban a pótkocsin lévő homokon rögzítetlenül szállított 1000 literes tartály elmozdult és a quadot felborította. A borulás közben a pótkocsi levált, az alá beesett a járművezető, a quad pedig a jobb oldalára dőlt, a férfi könnyebben sérült a balesetben, számolt be róla a Teol. Várja látogatóit Szekszárdon a Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajz pályázat a Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében. Több mint 330 rajz az idei pályázaton. A kiállítás megtekinthető június 21-ig, hétfőtől péntekig, 9 és 17 óra között, szombaton 9 és 14 óra között, vasárnap zárva, a belépés díjtalan. Kiemelkedő eredményekkel zárták a versenyidőszakot a bajai női szertornászok a 26. Fazekas Kupa és Tóth Péter emlékversenyen Kiskunhalason. A bajai csapatok 3 aranyérmet szereztek, míg az egyéni versenyben több dobogós helyezés és kiemelkedő tornászi cím is született. Az első korcsoportban Nagyhegyesi Bodza, a második korcsoportban Gyallai Milla, a harmadik, negyedik korcsoportban pedig Pálfi Léna végzett az első helyen kiemelt tornászként. A verseny különleges pillanata volt, hogy az idei Diák Olimpia országos bajnok Barabás Liliana torna bemutatóval búcsúzott több mint 10 éves sportolói pályafutásától.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, 1952 óta minden év június első vasárnapján ünnepeljük a pedagógusokat. Az alkalom pedig lehetőséget ad arra, hogy a diákok, a szülők és a közösségek is kifejezzék megbecsülésüket azok iránt, akik tudásukkal, türelmükkel és elhivatottságukkal segítik a fiatalok fejlődését. Itt Baján a Városháza dísztermében köszöntötték pedagógus nap alkalmából az oktatókat, akik több évtizedes munkájukkal érdemelték ki az elismerést, illetve azokat, akik az idei tanévzárót követően maguk mögött hagyták a tanári pályát és nyugdíjba vonultak. A helyi óvisok és iskolások ünnepi műsorral készültek kedvenc óvónőiknek és tanáraiknak. A részletes beszámolót a baum.hu hírportálon fotókkal megtalálják, kedves hallgatók, sőt, van fent még videós tartalom is. Most viszont fókuszban a legjobb zenék, és egy hölgycsapat következik az előadók listájából. Nem más zenél nekünk a Besten, mint a Spice Girls és a Viva Forever című slágerüket. Meghallgatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
4: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Fontos a megbízhatóság?
7: Pakronet.
8: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
6: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
7: Pakronet.
8: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
6: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: Reklámot hallottak.
9: 94.3 Best FM, a legjobb zenék baljai hallgatók fennállásának és működésének 20. évfordulóját ünnepli idén a Hawaii a katasztrófa elhárító közhasznú egyesület, és ebből az alkalomból szervez egy családi napot, amely nem a legjobb időjárási körülményekkel kezdődött, viszont a hangulat a maradt fokára hágott. A jövő betekintés mellett az életmentők megemlékeztek az áldozatokról is, kiemelve, hogy minden történet mögött emberek és sorsok húzódnak. Szatmári Zsolt, az egyesület elnöke az ünnepi köszöntőjében szintén arra utalt, hogy az elmúlt 2 évtized emberektől, történetekről, sikerekről, veszteségekről és újrakezdésről szólt, annak demonstrációjaként, hogy volt, aki segítségre szorult, és volt, aki elindult segíteni. Ahogy fogalmazott, ők abban hisznek, hogy az önkéntesség érték, a tudás felelősség, segíteni pedig nem lehetőség, hanem kötelesség. A következő 20 évük legfontosabb feladata a fiatalok megszólítása lesz, ahogy tették ezt az eseményen is, játék, mozgás, élmények közben tanítják meg, hogy vigyázzanak magukra, egymásra és a környezetükre. Az esemény fővédnökeként dr. Bari Bernadett polgármester köszöntőjében azt emelte ki, hogy Baja mindig is a vizek városa volt, a Duna közelsége meghatározza a mindennapjainkat, a kultúránkat és a jövőnket, az egyesület pedig a vízbiztonsághoz kapcsolódva 2 évtizede önkéntes elkötelezettséggel, példamutató szemlélettel van jelen a város életében. Az eseményről a fotós beszámolót a bajahangja.hu hírportálon megtalálják, kedves hallgatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Ezzel talán tisztában vannak a legtöbben, mármint hogy milyen zenéket pörgetünk a nap 24 órájában baljai hallgatók. Itt a 94.3 Best FM-en valóban kizárólag kedvencek szólnak hazai és külföldi vonalról. Hát ideértünk az útjó közös óránk kezdetéhez, a neve Molek Csongor, és Taylor Swift indítja a felvonást. Szól a You Belong With Me.
10: 94.3

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on balesetmentes közlekedést az úton lévőknek, Bajai autósok, az 51-esen a 170-es kilométernél a helyzet változatlan. Félpályás lezárásra készülni kell, változás viszont várható június 17-én majd Budapest-Baja-Herceg-Szent-Tomásod rendű főúton. Talán mondtam, de inkább kétszer, a 170-es kilométer környékéről van szó. Aztán a 146-os 147-es kilométernél hasonló a helyzet kátyúzási munkálatok miatt az 51-esen. Az M6-oson a 141-es és a 143-as kilométernél sávlezárás miatt terelésre készülni kell, és ugrunk egy picit messzebb az 54-esre, ez Kecskemét-Soltvadkert Sükős másodrendű főút, itt a 70-es és a 72-es kilométer között félpályás lezárás lassítja a közlekedést. Kérem jelezzék, ha van egyéb tapasztalat, 30-as, 74-74, 777-es a telefonszámunk. A C-Block nyári felvételével pörgetjük a délutánt, meghallgatjuk a Summertime című dalt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, hát elstartolt már a fesztivál szezon, és a rendőrök ezzel kapcsolatban is felhívják a figyelmet jó pár dologra, legyünk óvatosak a gyanúsan olcsó ajánlatokkal. Különösen teltházas rendezvények esetén a közösségi médiában kínált jegyek vásárlása előtt mindig ellenőrizzük az eladó profilját, és lehetőség szerint válasszuk a személyes átvételt. Ismeretlen személynek ne utaljunk előre pénzt. Előfordulhat az is, hogy a csalók nyereményjátékokkal vagy kedvezményes ajánlatokkal próbálnak megtéveszteni bennünket, és azt ígérik, hogy így juthatunk a belépőhöz. Ezekben az esetekben gyakran személyes adataink megadását kérik, amelyek illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Figyeljünk arra is, hogy ne tegyünk közzé olyan fényképet a jegyünkről, amelyen látható a QR-kód vagy a vonalkód, mivel ezekkel visszaélhetnek. Akad még jó pár tipp és tanács a rendőrség honlapján a police.hu weboldalon, baljai hallgatók. És a legjobb zenék pedig pörögnek a folytatásban is. Most egy duettet hallgatunk, énekel Kylie Minogue és Robbie Williams, a dal pedig a Kids.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, vajai hallgatók, a Bahamen nagyslágere következik, a Who Let The Dogs Out című felvétel, erről a csapatról nekem ez a dal jut eszembe általában. Meghallgatjuk együtt, és ezzel búcsúzom. Köszönöm szépen a közreműködést, és persze a figyelmet mindenkinek az előző 3 órára. A folytatásban is bátran tartsanak velünk itt a Besten. Holnap csütörtökön pedig jelentkezem délután 3-tól a legjobb zenékkel. Molek Csongort hallották, jó pihenést kívánok, hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en. A büfékocsikat ellenőrizték, sok a rolleres baleset, a legjobb, ha sima csapvízzel vesszük be a gyógyszert. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják.
3: Több mint 400 büfékocsit és foodtruckot ellenőriztek országszerte a hatóságok, számos szabálytalanságot találtak. A vizsgált mozgó vendéglátóhelyeknél leggyakrabban higiéniai problémák, hiányos dokumentációk és műszaki hibák fordultak elő. Az ellenőrök lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket is találtak, amelyek akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek a fogyasztók számára. Az akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság szerint a nyári fesztivál szezon előtt különösen fontos, hogy a vendéglátóhelyek minden élelmiszer biztonsági előírást betartsanak. Egyre több a rolleres baleset. Egy friss elemzés szerint a rolleres károk közel 90%-a kölcsönzött járműhöz köthető, és az esetek többsége Budapesten történik. A leggyakoribb probléma az elsőbbségadás elmulasztása, de sok kárt okoznak a rosszul leparkolt vagy feldőlő rollerek is. A szakemberek szerint sok használó nincs tisztában a baleset utáni teendőkkel, miközben az alkoholfogyasztás utáni rollerezés sem ritka. Az év első 5 hónapjában több mint 1100 ember sérült meg elektromos rolleres balesetben Magyarországon. A szakértők szerint mielőbb egyértelmű szabályokra van szükség a biztonságosabb közlekedés érdekében. Nem mindegy, hogy mivel vesszük be a gyógyszert, magyar kutatók arra figyelmeztetnek, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek károsíthatják bizonyos készítmények védőbevonatát, így azok túl korán oldódhatnak fel, és kevésbé hatékonyak lehetnek. A probléma főként egyes reflux elleni gyomorvédő, fájdalomcsillapító és pszichiátriai gyógyszereket érinthet. A szakemberek szerint a legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, ha a gyógyszereket egyszerűen csapvízzel vesszük be, és a kapszulák felnyitása előtt kérjük orvos vagy gyógyszerész tanácsát. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Elszórtan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, főként az északi középhegység környékén. Estétől nyugat felül megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon pedig több helyen esőre, záporra, zivatarra kell készülni. Délnyugaton akár heves zivatar is lehet. Többnyire 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő, de északnyugaton és az északi határnál hűvösebb maradhat az idő. Késő estére északnyugaton 13-20, máshol 20-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szervei rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

FM Nightshift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban, minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Nightshift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM Nightshift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok így minket. Yeah!

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profil alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is.

0: rounds. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy akivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Yes. But come on.
1: Hey Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pályafelújítási program indult a MÁV-nál. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Viharok, záporok lehetnek több felé. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Fellépnek a lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indul a MÁV-nál. Mindezt azzal a céllal teszik, hogy a legfontosabb és a legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Vitézi Dávid jelezte májusban a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A tárcavezető arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Visszafogott optimizmus. A vártnál jobb első negyedéves gazdasági adatok ellenére idén továbbra is mérsékelt növekedésre számítanak a szakértők Magyarországon. Az előrejelzések szerint a gazdaság teljesítménye elsősorban a lakossági fogyasztásnak köszönhetően bővülhet, miközben az infláció az év egészében a jegybanki célsáv közelében maradhat. Az erős forint és a lassuló pénzromlás lehetőséget teremthet a kamatok további csökkentésére. A szakértők szerint a költségvetés hiány mérséklődése várható, de ennek hatása inkább a következő években érződhet majd. Hihetetlen túlélő történet Kínából. 7 napon át sodródott a tengeren egy 40-es éveiben járó férfi, miután egy partmenti sétán megcsúszott és a vízbe esett. A hullámok messzire sodorták a partul, ahol sem ételhez, sem ivóvízhez nem jutott. Életét végül apró, nyersen elfogyasztott tengeri rákok mentették meg, amelyeket egy bóján talált. A férfi több mint 10 kilót fogyott, súlyosan kiszáradt és hallucinációkkal küzdött, mire két halász rátalált. Kórházba szállították, állapota stabil, és várhatóan teljesen felépül. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Elszórtan számíthatunk esőre, záporra, egyébként derült időnk lesz, holnap is lesznek zivatarok. A részleteket azonnal mondom. Derült időnk lesz, majd elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatar kialakulására is esély van. A hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű, de északnyugaton és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másút 20-25 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Focisztunk ugye múlt szerdán még egy picit ugye az előző heti szombati, vagy azt megelőző ugye szombati BL-döntő kapcsán. Holnap meg már futball VB. Na, azt nézed, vagy azt se érdekel? Mert azt mondtad, hogy téged a BL-döntő kifejezetten nem, mert nem a Liverpool, úgyhogy mindenki másra kohettakarodhat.
3: Én miért nem mondtam, de mindegy.
2: A lényeg ez volt. Sokkal szebben fogalmaztál ez a
3: sokkal, don, de... Sokkal politikusabban fogalmaztam. A VB-t, a VB az érdekel, nyilván a hajnali hármas no-name, már bocsánat, nem akarok semmit megbántani, de azokat nem valószínű, fogom nézni. És egyébként is most egy ilyen kétnapos elvonulásra megyünk a kedves feleségemmel egy Isten háta mögötti természet közepén lévő házba, hát, úgyhogy ott mondjuk, nem biztos, hogy VB-t fogok nézni.
2: Az válók lenne, igen, azért fölcsattintanád a telefont, hogy drágán csak ezt a streamet még így hajnalban.
3: Igen, még így hajnalban megnézném, de fogom egyébként követni az eseményeket.
2: Jó, hát akkor minket meg kövessen mindenki, aki még egy óra keresztül pop és rádiós lágereket szeretne hallgatni, mert hogy mostantól DJ Effendi áll a lemezjátszok meg.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Egyébként tök jó lehetne egy ilyen Night Shift DJ Totót is csinálni, hogy ki mire fogad, de hát az az igazság, hogy a németi meg rajta kívül ebből a brigádból senki nem ért a focihoz, nem is nézi, tehát csak ti ketten.
2: Miller is nézi a meccseket, igen, szokta.
1: Kit tippelsz, tényleg csak úgy.
2: Ki? Végső győztesnek? Aha. Hú, hát figyelj, a franciák azok bitang erősek és esélyesek.
1: Ugye döntőztek ugye tavaly?
2: De hát a figyelj, az a keretet, hogyha megnézed, hát az valami embertelen, de hát azért ott vannak még a spanyolok, a németeket és a portugálokat én nem tenném oda nagyon a végére.
1: Angolok?
2: Az angolokat nagyon szeretem, nem fognak döntőzni szerintem. Nem tudom, francia-spanyol hezitálok ezek közül.
1: Tehát egy francia-spanyol döntő mondjuk akkor, vagy nem tudom, hogy van a kákba, igen, persze, de hogy...
2: Azt most fejében meg nem mondom, de valamelyik döntős
1: lesz. Jó, akkor vagy a franciák, vagy a spanyolok fognak szerinted győzni.
2: Ezt tippelem most így láthatatlanban.
1: Jó, na majd megkérdezzük a németit is vasárnap, mert mondom, én egyet tudok, hogy a magyarok egy gólt sem fognak kapni ezen a VB-n. Az biztos.

0: Andy.
1: De ne csak a fociról, mert elveszítjük itt a hölgy hallgatókat. Mi a helyzet a megjelenésekkel?
2: Hát ezzel visszaszerezzük őket tél.
1: Na hát komolyan. Hát ne haragudj István, a te megjelenésed azért.
2: Az én megjelenésem? Oh. Az én megjelenésem az egy...
1: Igen. Szép ápolt, fes, férfias, úgy 1,95 m. Uh-huh. Szóval azért na. Na, szóval tényleg, hogy mi a szituáció?
2: Kérlek szépen, most egészen konkrét dolgokat tudok mondani, mert hogy is van, július, tehát 7. hó 10-én uh-huh. jelenik majd meg a Househeads-nél egy új cucc, uh-huh. Set Me Free, aztán augusztus 14-én jön ugye a Seamus Haji kiadójánál az All Good, ami ugye egy feldolgozása.
1: Igen.
2: De lesz a féle All Goodnak, és a Buckethead, The Bombnak egy ilyen egészen elvetemült keveréke.
1: De és mi lett az énekesre? Ugye ott voltatok parában, hogy AI-t nem fogadtak el, viszont az első énekesnő meg visszadobta, ugye? Az az volt?
2: De meglett.
1: Meglett?
2: Meglett, szóval. Igen. Lett egy kiváló énekes Jamaikából.
1: Oh.
2: Zajna.
1: Az igen.
2: A hölgyet. Egyébként reggae énekesnő. De ugye ez meg egy ilyen house-os felvétel.
1: Mindig ezekből szoktak a legjobbak ki, ezekből az elképzelhetetlen kombóból jön ki mindig valami olyan.
2: De olyan bitang jól elénekelte, hogy így, na mindegy. Majd be fogjuk mutatni ezt is, mert szerintem abszolút passzol.
1: Helyes.
2: Popzenék egyfajta feldolgozása a jövök sorába, és lesz még egy remix is, az még most lesz június végén, igen, lesz meg egy remix is.
1: Na.
2: Azt nem én csinálom, hanem a Crazy Biza FM féle player váltott, ami tavaly jelent meg, azt remixeli, és akkor abból lesz egy ilyen remix.
1: Egyébként ezt lehet, hogy már kérdeztem, a nyár ilyen szempontból egy picikét borka szezon a kiadó, tehát ott inkább a bulikra koncentrálnak a kiadók is, a lemezlovasok is, a producerek is, vagy azért ugyanúgy nyáron mennek, stúdióznak, termelik a dalokat, vagy ott egy picikét inkább a fellépések kerülnek előtérbe.
2: A kiadások szempontjából nem látok uborka szezon, tehát ugyanúgy jelennek meg kiváló dolgok. Nyilván ugye próbálják, főleg a nagy kiadók úgy időzíteni, hogy még nyár előtt megjelenjenek azok, amiket nyár
1: hogy is vágjának
2: szánnak. De hát például most jelent meg június elején, vagy május legvégén, hogy az új Jonas Blue, ami meg egy bitang nyári, tehát tavaly is megcsináltak a nyárslágerét, meg idén is, ugye most Girl az új dal címe, mindegy. Tehát, hogy az már megjelent.

0: Minden szerdán DJ. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kedvező feltételekkel vállalhatnak munkát a diákok. Támogatják az önkéntes tűzoltókat. Kezdődik a foci VB. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosító jel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Támogatást kapnak az önkéntes tűzoltó egységek. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint 652 szervezet között összesen csak nem 552 millió forintot osztanak szét idén. A pénzből működési költségeket fedezhetnek, új eszközöket vásárolhatnak, felújíthatják szertáraikat, valamint járműveiket és technikai felszereléseiket is korszerűsíthetik. Az önkéntes tűzoltók országszerte fontos szerepet játszanak a tűzesetek, műszaki mentések és viharkárok felszámolásában. Ezért a támogatás a helyi közösségek biztonságát is erősíti. Holnap kezdetét veszi a labdarúgó világbajnokság, amely minden idők legnagyobb tornája lesz a sportágban. A három társházigazda, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 48 nemzet legjobbjait látja vendégül, a mezőny pedig 104 mérkőzésen dönti el, kiülhet fel a futballvilág trónjára. A legnagyobb esélyesek között az Európa-bajnok Spanyolországot és a legutóbbi VB ezüstérmes Franciaországot emlegetik, de Brazília és Argentína sem mondott le a végső sikerről. Figyelem irányul Lionel Messire és Cristiano Ronaldóra, akik könnyen lehet, hogy utolsó világbajnokságukon szerepelnek. Meleg, de szeszélyes időnk lesz. Többfelé kell zivatarra készülni, a részleteket azonnal mondom. A front kelet felé indul, így nyugat felől erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Hajnaltól északnyugat felől már elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között valószínű. A folytatásban több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. Reggel a keleti tájakon még előfordulhat csapadék. A csúcsok 20-27 fok körül alakulnak, a szélhelyenként továbbra is viharossá fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Túl vagyunk 120 percnyi mixen, úgyhogy lássunk neki a Night Shift hátralévő 4 órájának, és honnan máshonnan is kezdenénk, mint az elejéről, az A betűtől. Azaria, Amy Winehouse, Alice DJ. És aztán persze majd jönnek a B betűsök is, Bagosi Brothers, BSV és Britney Spears.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Elvileg ők 24 decemberében hivatalosan is befejezték, miután hosszú éveken keresztül ide-oda cserélgették a tagokat, azért nyomtak még egy 3 éves búcsú turnét, vagy legalábbis ez 24 év végén még így nézett ki. Tehát nyilván ebből semmi nem igaz, mert hogyha ez igaz lenne, akkor július 16-án nem láthatnánk őket élőben Budapesten. Az Alice DJ érkezik a Better of Alone-nal itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Tényleg nem értem, hogy erre mi szükség van. Tegnap még 31 fok, ma már csak 25 és zápor zivatar mindenhol. Holnap meg már csak 20. Nappali maximum 20 fok. Június 11-én. Arról már nem is beszélek, hogy szél is lesz, meg közepesen felhőség volt, de legalább a frontok elkerülnek minket csütörtökön.

Bestefem a legjobb zenék, 12 hónap próbaidő, 571 dolláros bírság és 3 hónapos elvonókúra. Ennyit kapott Britney azért, mert március 4-én egy igazoltatás során kiderült, hogy befolyásoltság alatt vezette a járművét. Jön Britney és

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A körülményekhez képest kifejezetten jó cseresznye szezon van. Sok a rolleres baleset. A legjobb, ha sima csapvízzel vesszük be a gyógyszert. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre több a rolleres baleset. Egy friss elemzés szerint a rolleres károk közel 90%-a kölcsönzött járműhöz köthető, és az esetek többsége Budapesten történik. A leggyakoribb probléma az elsőbbségadás elmulasztása, de sok kárt okoznak a rosszul leparkolt vagy feldőlő rollerek is. A szakemberek szerint sok használó nincs tisztában a baleset utáni teendőkkel, miközben az alkoholfogyasztás utáni rollerezés sem ritka. Az év első 5 hónapjában több mint 1100 ember sérült meg elektromos rolleres balesetben Magyarországon. A szakértők szerint mielőbb egyértelműbb szabályokra van szükség a biztonságosabb közlekedés érdekében. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. A cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Nem mindegy, hogy mivel vesszük be a gyógyszert, magyar kutatók arra figyelmeztetnek, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek károsíthatják bizonyos készítmények védőbevonatát, így azok túl korán oldódhatnak fel, és kevésbé hatékonyak lehetnek. A probléma főként egyes reflux elleni gyomorvédő, fájdalomcsillapító és pszichiátriai gyógyszereket érinthet. A szakemberek szerint a legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, ha a gyógyszereket egyszerűen csapvízzel vesszük be, és a kapszulák felnyitása előtt kérjük orvos vagy gyógyszerész tanácsát. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Nyugat felől egy hideg front alakítja időjárásunkat, az éjszaka folyamán többfelé várható eső zápor. Hajnalra északnyugat felől már csökken a felhőzet, és fokozatosan megszűnik a csapadék. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19 fok közé csökken. Holnap már több órára kisüt a nap, reggel keleten még előfordulhat néhol eső, délután pedig elszórtan, főként az északkeleti ország részben és a déli határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tegnap volt a 28 éves évfordulója annak, hogy a Spice Girls először lépett fel élőben a korábbi tag Jerry Halliwell kiválása után. És mennyit változott a világ, most nem Jerry Halliwellre, hanem Victoria Beckhamre vár a zenekar is, meg az egész világ is az újraegyesülés kapcsán. A teljes Spice Girls érkezik hamarosan a Say You Be There-rel.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk.

Besztefem a legjobb zenék. Nyugodtan mondhatjuk, hogy most érkezett Tiziano Ferro inkább a minőségre megy, és nem a mennyiségre. És ez látszik a social media felületén is. Például Instagramra csak 25 szeptemberében regisztrált. Azóta gyakorlatilag hetente egyet posztol, és így is van 2,5 millió követője. Jön Tiziano Ferro a

Beszlepem a legjobb fenék, hogyha választanom kellene a minoktesokból, bárcsak egyszer így lenne. Minden tekintetben Kylie lenne a befutó, de ebben a dalban Danny Minogue zseniális. Jön a Flower Power és a You Won't Forget About Me.

ezt a legjobb zenék, most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncéval, és a Bonnie and Clyde-dal itt a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tartalmas kormányülésen több fontos döntés született. Korea egy rövid időre Budapest szívébe költözik. Esőre záporokra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több fontos döntésről számolt be a kormányülés után Magyar Péter miniszterelnök. A kabinet 3,4 milliárd forintot biztosít a kórházi klímaberendezések javítására, és döntött a várható hőséghelyzetre való felkészülésről is. Napirenden volt a babaváró támogatás és a diákhitelek kamatstopjának ügye, valamint az uniós források felhasználása. A kormány emellett szigorítaná az óriás plakátok szabályozását, és tárgyalta a tervezett vagyonadó részleteit is. A döntésekről holnap tartanak részletes tájékoztatót a kormányinfón. 500 milliárd forintos keretösszeggel indulnak energetikai uniós pályázatok Magyarországon még ebben a hónapban. A támogatásokból az áramhálózat fejlesztését és okosmérők telepítését finanszírozzák. A beruházások célja, hogy több megújuló energia kapcsolódhasson a rendszerbe, miközben biztonságosabbá és hatékonyabbá válik az energiaellátás. A Margit-szigetre költözik két napra Korea. Az ország minden részéből érkező érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály szintéren a 7. Koreaon fesztiválon. Részletek Pálfi Dóra szóvivőtől.
2: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok, és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
1: Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Meleg, de szeszélyes időnk lesz. Többfelé kell zivatarra készülni. A részleteket azonnal mondom. A front kelet felé indul, így nyugat felől erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Hajnaltól északnyugat felől már elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között valószínű. A folytatásban több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. Reggel a keleti tájakon még előfordulhat csapadék. A csúcsok 20-27 fok körül alakulnak, a szélhelyenként továbbra is viharossá fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy Madonnának a 2024-es esztendő, úgy Kylie-nak a következő év, 2027 szólhat majd karrierjének 40. évfordulójának méltó megünnepléséről, amely hát mi más lehet, mint egy világkörüli turné. Kylie Minogue nem sokára érkezik nálunk az On a Night Like This-szel, itt a Best FM, a legjobb zenék között.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék az ezredforduló környékén. Rajinder Singh Rai, vagyis Punjabi MC, eléggé rá volt fagyva az amerikai tévésorozatokra, különösen azok főcímzenéjére. Volt egy olyan kislemeze, amelyet a Magnum című sorozat főcímzenéjéből szemplingelt, ezt meg hát ugye nem kell senkinek mondani. Kit, te maradj a kocsiban, jön Michael Knight és a Mundian.

Ezt tettem a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre, 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. On a night like this, Kylie jön itt a Westen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Tel is tele van világszárral az a kisfilm, ami két nappal ezelőtt került fel a YouTube-ra, és amely Madonna új nagylemezét, a Confessions 2-t hivatott egy picikét promotálni. Ebben az órában Madonna majd a musical érkezik, amelynek videoklipében szintén azért egy világsztár, Sacha Baron Cohen, vagyis Ali G is feltűnik.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

Best of a legjobb zenék fennállásuk 40. évfordulójának alkalmából nem csak egy világkörüli turnét tolt tavaly a Színpired, de 40 legnagyobb slágerük újra masterelt változatát is megjelentette a létező összes hanghordozón, és a 40 között ott van természetesen ez is. Jön a Simply Red, és ez Ain't That a Lot of Love.

Rest FM a legjobb zenék. Alig 200 dollárért, ami tényleg nem egy nagy összeg. Külön bejárat a legjobb ülőhelyek egyike. Találkozás a lányokkal a koncert előtt, fotó a hölgyekkel a koncert előtt, exkluzív dedikált plakát, és természetesen még mindenféle exkluzív merchandise kis cuccok. Szóval, hogy ezt tartalmazza a meet and greet package, ami egyébként tényleg nem egy borzasztó

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.